Please just rewind, let me shake it to the max. Bass. 96.4 Bass.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

96.4 BSFM. Rap, hip-hop, R&B.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4 BASE FM.
1: BASE FM.
0: Rap,
1: Hip-Hop,
0: R&B.
1: Besten kívül is.
0: BASE FM.hu.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

0: 96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobb tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Az energiabiztonságról is tárgyalt a kormány, több pénzt kapnak a gazdák, vége a nemzeti vágtának, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csak nem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
1: Szent Király lovasa végzett az élen, a nemzeti vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely, a harmadik Ácsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kishuszár vágtában is vasadi résztvevő győzött. Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval jön, mert meg kell a csatok.

A bling. A kumám. A cimbim. Ja, az nem, az nem, az...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Elkészült az innovációs és tudományos stratégia. Sikeres volt a vasúti teszt. Őszi turista csalogató kampány lesz a Balatonon. A mikrofonnál Gál Ildikó. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy

0: 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást. Horváth Péter államtitkár szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül, három kiemelt területtel, úgy mint az egészséggel, a környezettel és a technológiával. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztje. Vitézi Dávid miniszter szerint a hétvégén végrehajtott csúcsmenetrendi terhelést szimuláló próba alapvetően rendben zajlott. A vonatok órákon át a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek utasok nélkül. A szakemberek a zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. A kiértékelés a következő napokban készül el, az utas tájékoztató rendszerek működését azonban a tárcavezető szerint még javítani kell, és a személyszállítás csak akkor indulhat el, ha minden biztonsági feltétel teljesül. Megszűntek a korlátozások a Rákos állomáson. Gond nélkül közlekedhetnek a személyvonatok. A helyszínen befejeződtek a daruzási munkák, és helyreállították a felső vezetéket azután, hogy egy hete egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija kisiklott, egy további pedig veszélyesen megdőlt. A baleset következtében 2 négyzetméternyi területre szivárgott a petróleum. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szervezet elnöke.
1: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események. Ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányába.
0: Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, a légmozgás gyenge marad. 25 fokig kúszik a hőmérő, higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek a legszuperebb hétfőt, a mikrofonnál RP. Csapjunk bele a következő 4 óránkba, indulunk, jön BSV, hello!

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper hétfőt mindenkinek, és kellemes reggelt a mikrofonnál, RP. Érkezik egy nagy ágyú, a Billboard Hot 100 listán a harmadik helyen kezdett a US Hot R&B dalok között, az első helyen saját hazájában, Kanadában nyomott egy laza 8-szoros platinát, de azért az USA-ban sem kell nagyon szégyenkeznie, általában amihez hozzányúl, az konkrétan platinává válik. Jön The Weeknd, Playboi Carti kettőse, és az időtlen Timeless, itt a 96 Base FM.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Az energiabiztonságról is tárgyalt a kormány, több pénzt kapnak a gazdák, vége a nemzeti vágtának, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csaknem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
2: Szent Király lovasa végzett az élen, a nemzeti vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely, a harmadik Ácsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kishuszár vágtában is vasadi résztvevő győzött. Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is elértek minket bárhonnan, bármikor, bizafm.hu. Érkezik a gyönyörű hangú Nagy Bogi, kiegészülve a BSB duójával, és a szuperdaluk jön Always Be Mine.

0: Tarzán. Ez egy kerületi klasszikus.
1: Pész közlekedés.
2: Kellemes hétfőt és kellemes startot a hétre. Árpi vagyok, mondom a közlekedési infókat. Egyirányosításra kell készülni a 6. kerületben, a Podmanicki utcában, amely az 5-ös utca és a Teréz körút közti szakaszon értendő, viszont ez ma délután 16 óráig tart, utána szabadon járható. Érkezik a latin vonal, Ryan Castro, Capo Gangsta és a La Via. Itt a Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a Főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott, Playboy Cardi 4-ese, és a nagy sikerű Type Shit. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
6: Elkészült az innovációs és tudományos stratégia. Sikeres volt a vasúti teszt. Őszi turista csalogató kampány lesz a Balatonon. A mikrofonnál Gál Ildikó. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap és innovációs kutatásra szánt állami támogatást. Horváth Péter államtitkár szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül, 3 kiemelt területtel, úgy mint az egészséggel, a környezettel és a technológiával. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztje. Vitézi Dávid miniszter szerint a hétvégén végrehajtott csúcsmenetrendi terhelést szimuláló próba alapvetően rendben zajlott. A vonatok órákon át a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek utasok nélkül. A szakemberek a zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. A kiértékelés a következő napokban készül el, az utastájékoztató rendszerek működését azonban a tárcavezető szerint még javítani kell, és a személyszállítás csak akkor indulhat el, ha minden biztonsági feltétel teljesül. Megszűntek a korlátozások a Rákos állomáson. Gond nélkül közlekedhetnek a személyvonatok. A helyszínen befejeződtek a daruzási munkák, és helyreállították a felső vezetéket azután, hogy egy hete egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija kisiklott, egy további pedig veszélyesen megdőlt. A baleset következtében 2 négyzetméternyi területre szivárgott a petróleum. Az őszi Balatonra csábít

0: megtartaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szervezet elnöke.
1: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányába.
0: Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, a légmozgás gyenge marad. 25 fokig kúszik a hőmérő, higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton, helyenként párás, ködös lehet az idő. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tempót az.
1: Bészközlekedés.
2: Dinamikus reggelt és szupernapot minden bészesnek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Budára látogatunk, a második kerületbe. Félpályás lezárásra kell készülnötök a Pasaréti úton, amely a Gábor Áron utca, illetőleg a Lupény utca körüli szakaszon értendő. Ez holnap este 11 óráig tart, és azt követően szabadon járható az előrejelzések szerint. Érkezik Doja Cat, Paint the Town Red, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
3: Yeah!

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: A8-ker gettó, cigifűs, backrow, 1-10 nettó, lett rossz, lett jó, ruhabolt, retro, utoljára Tupakon volt ilyen szerkó, viszik a pénzem, hova lett? Érkezik az utca, illetőleg a most már fénynek a találkozása. 2023 júniusában jelent meg az Underground Hip Hop Trap kollaboráció, melyet Pogány Induló, VG Kretz, Jonathan Memphis közösen készítettek el, és a D8 Mafia gondozásában jelent meg. Érkezik az Ez Jön, itt a 96.4 Biz FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Fejlesztik az elektronikus áfarendszert, elszállították a veszélyes repeszgránátot, újjáépítenék a leégett templomot. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az elektronikus áfarendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be, és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linz Mayer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EHFA rendszer. 2000 vélemény beérkezett.
1: Elszállították a Margit szigetnél talált második világháborús légvédelmi repeszgránátot. Az eszközre a járókelők találtak rá, már sérült volt a gyújtó szerkezete. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére csak nem 200 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank új emlékérméjére. Az állatok világnapján az 5000 forint névértékű színes fémen a közepesnél kisebb termetű, intelligens és mozgékony terelő kutya látható. Ez a pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozat 7. darabja és Imrei Boglárka iparművész tervezte. Megmentenék a radostjáni református templomot és harangtornyát. Gyűjtést indított az újjáépítésre a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település műemléképülete nemrég vált a lángok martalékává. A tűzben megsemmisült a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Készül az ünnepnapra a Néprajzi Múzeum. Személyes fotókon és történeteken keresztül idézné fel október 23-át. Az intézményben működő Jelen Archívum az 1990-es évektől napjainkig várja a nemzeti ünnephez kapcsolódó emlékeket. A múzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án a helyszínen segítenek a fotók digitalizálásában és a történtek rögzítésében. Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 BSFM, Rap Hip Hop R&B, támadunk latin vonalon, méghozzá érkezik nálunk Nati Natasa vezetésével Nando Boom, Dimelo Flow, úgyhogy felkészül a harmadik C-osztály, érkezik a Dembo, itt a 96 BSFM-en.

0: közlekedés.
1: Kellemes hétfőt, és vigyázzatok magatokra vezetéskor. Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Persze látogatunk a 13. kerületbe, ahol is lezárás nehezíti a haladást a Petneházi utcában, illetőleg lezárásra kell készülnötök a 8. kerületben, Józsefvárosban, a Dankó utcában. Ezek az infók jól jönnek a haladás során. Érkezik a klasszikus és legendás 50 Cent, Just a Little Bit, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4, 99.

0: Azt nem lehet mondani, hogy Börna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Thököly repülőtér. Két nap, két esemény. Egy brutális évzáró hétvége.
4: Indiai hetek a Pattaj Wok Bárban. Állítsd össze kedvenc pattajod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát, és édes befejezésként

0: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
2: A külgazdaságról is tárgyalt a kormány. Több pénz jut a gazdáknak. Befejeződött a nemzeti vágta. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csaknem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
2: Szent Király lovasa végzett az élen, a nemzeti vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely, a harmadik Ácsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kishuszár vágtában is vasadi résztvevő győzött. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, a légmozgás gyenge marad, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg

0: Erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
3: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: szépen.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper hétfőt mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, hazai vonal, Ínyenceknek különösen, Majka, Curtis, BLR 3-asa. Belehalok itt a

0: ne vissza a szét.
1: Nem csak a nyakában ragyog platina és gyémánt, hanem konkrétan a polcán is. Több mint 10 millió eladott példánnyal érkezik egy szuperdal. Megnéztem egy Wireless Festival videót Londonban, szétpusztította a közönséget. Jön Roddy Ricch, The Bugs, na csumár, azt húzzuk.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkeznek nálunk a nagykutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanumankind Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is itt a 96.4 BFM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Megvan az új innovációs és tudományos stratégia. Eredményes volt a vasúti teszt. Őszi kampány indul a Balatonon a turistákért. A mikrofonnál Gál Ildikó. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást. Horváth Péter államtitkár szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, úgy mint az egészséggel, a környezettel és a technológiával. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztje. Vitézi Dávid miniszter szerint a hétvégén végrehajtott csúcsmenetrendi terhelést szimuláló próba alapvetően rendben zajlott. A vonatok órákon át a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek utasok nélkül. A szakemberek a zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. A kiértékelés a következő napokban készül el, az utas tájékoztató rendszerek működését azonban a tárcavezető szerint még javítani kell, és a személyszállítás csak akkor indulhat el, ha minden biztonsági feltétel teljesül. Megszűntek a korlátozások a Rákos állomáson. Gond nélkül közlekedhetnek a személyvonatok. A helyszínen befejeződtek a daruzási munkák, és helyreállították a felső vezetéket azután, hogy egy hete egy petróleumot szállító vasúti szerelvény 2 tartálykocsija kisiklott, egy további pedig veszélyesen megdőlt. A baleset következtében 2 négyzetméternyi területre szivárgott a petróleum. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szervezet elnöke.
2: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események. Ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányába.
1: Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, magyar vonal, érkezik a mély dalunk, Diaz ment a kettőse, és szól a méreg. Yeah.

0: Rövid közlekedés.
1: Árpi vagyok, már is mondom nektek az infókat, hogy mire figyeljetek a közlekedés során. Időszakos lezárás nehezíti haladást a 10. kerületben Kőbányán, a Fehér úton, amely közelesik a Gyógyszergyári utcához, valamint útszűkület nehezíti sokáig a 7. kerületben a haladást a Dohány utcában, úgyhogy ezeket a szakaszokat mindenképpen körültekintően nézzétek meg. Érkezik Sabine's Monster és egy platinás dal, egy platinás albumról, mára-már klasszik. Nincs nő, nincs sírás. Na és persze egy örök igazság. Itt a 96-i Bészefelen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igazslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Faking on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, Nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, Nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia.
4: Igen, Nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, Nordart.hu.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
8: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
9: Halló? Én, Letuj profilkép.
8: Az Óbudai szigeten?
9: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
8: AuraBay.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
10: Megújul az elektronikus áfarendszer. Biztonságosan elszállították a gránátot. Újjáépülhet a leégett Radostyáni templom. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az elektronikus áfarendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be, és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linz Mayer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetőjét kérdeztük.
11: A NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EHFA rendszer. 2000 vélemény beérkezett.
10: Elszállították a Margit szigetnél talált második világháborús légvédelmi repeszgránátot. Az eszközre a járókelők találtak rá, már sérült volt a gyújtó szerkezete. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére csak nem 200 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank új emlékérméjére. Az Állatok Világnapján az 5000 forint névértékű színes fémen a közepesnél kisebb termetű, intelligens és mozgékony terelő kutya látható. Ez a pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozat 7. darabja, és Imrei Boglárka iparművész tervezte. Megmentenék a radostyáni református templomot és harangtornyát. Gyűjtést indított az újjáépítésre a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Borsodabaújzemplén megyei település műemléképülete nemrég vált a lángok martalékává. A tűzben megsemmisült a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Készül az ünnepnapra a Néprajzi Múzeum. Személyes fotókon és történeteken keresztül idézné fel október 23-át. Az intézményben működő Jelen Archívum az 1990-es évektől napjainkig várja a nemzeti ünnephez kapcsolódó emlékeket. A múzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án a helyszínen segítenek a fotók digitalizálásában és a történtek rögzítésében. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, a légmozgás gyenge marad. 25 fokig kúszik a hőmérő, higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton, helyenként párás, ködös lehet az idő. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

90 Base FM, Rap Hip Hop R&B, szuper hétfőt mindenkinek, telefon, Viber 0620 96 4 99 99. Menjünk tovább egy jó hazai hármassal, viszonylag friss a dal, Dash, Young Fly, Azaria triója pörög, és a Tip Tip.

tudod, mi a 96.4 Bass FM rap? Hip-hop. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B érkezik az Opie Sandy 2025-ös albumról Ryan Castro, Capo, Gangsta és a La Via itt a 96 Base FM.

Megyünk tovább egy nagyon-nagyon komoly kis dallal. 2022-ben az MTV Video Music Awards legjobb koreográfiát megnyerte, 2023-ban a BME Pop Awards-on szintén beúszta az első helyet, és a BME R&B Hip Hop Awards-on szintén beúszta az első helyet. Mindemellett a Spotify-on több mint 2,2 milliárdos hallgatottságot is átlépett, érkezik tehát a nagyszerű Doja Cat és a Women. Én már a kisasszonnyal búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkinek, szuper napot, amikor

0: 96.4 Bizz FM Rap Hip Hop
1: R&B. Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a Sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Bizz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezés.

0: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Pizzami rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizzamiben limitált ideig!
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
6: Az energiabiztonságról is szó volt a kormányülésen. Több pénz kerül a gazdákhoz. Meglepetésekkel zárult a nemzeti vágta. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csak nem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérésekkel.

0: kezdete óta a tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt. A csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungarometeor előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
1: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
0: Szent Király lovasa végzett az élen, a nemzeti vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely, a harmadik Ágsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kishuszár vágtában is vasadi résztvevő győzött. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, a légmozgás gyenge marad, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hivát R&B, sziasztok, Faragó Janka vagyok, itt vagyunk egy újabb hétfőn már októberben, a sütőtökös szezon kellős közepén, és ha már itt, akkor nekünk is van jó sok sütnivalónk, például Belán ott a Starboy, gyertek velem végig.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Bass FM, Rappi Pap R&B, érkezik Lil Frack, és itt már a címben is lehet érezni, hogy itt valaki nem mondott igazat, de legalább egy zenét csinált belőle ő, és nem egy 3 órás barátős hangvizit. Lehet, hogy ismerős, ez az át.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Refipap R&B. Úgy látom, hogy nálunk ünnepap van, mert a Jay-Z és Kanye West-ézel hozzánk, ráadásul egy olyan dallal, amitől szerintem valószínűleg, hogy Párizsban még az Eiffel-torony is önbizalomhiányosnak érzi magát. Egy koncert és repeat it. Kedvenc rádiótokban érkezik.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: 0629649999. Ezeken a számokon keresztül tudtok üzenni a Viberünkön. Én Farag Ujjanka vagyok, és rádöbbik a következő órára. Sensziát, ez a Boss Up.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen. Nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen. Nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen. Nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen. Nordart.hu.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autó kölcsönző.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
7: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM, Repipap R&B. Érkezik Morjonász, aki a fiatalkora ellenére ezzel a dallal, bár egy nagyon egyszerű üzenetet hozott, de azóta talán ti is megnézitek a dolgok hátulját. Ez az ára.

96.1 BSFM, Refibet, RMB. Csak egy tanács, hogyha a nagymamátok csomagol nektek kézát, és aztán érdeklődik, hogy mennyi fogyott belőle, akkor vágjátok rá, hogy sebeng. Érkezik az aranyangyal, vagyis Drake itt a BSFM.

0: Yeah. Itt a 96.4 Bész FM-en a következő órában például Dessa Young fejjel és Azival, pak-pak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

95.8 Bész FM, Repipep R&B. Van olyan párkapcsolat, hogy már nem az a kérdés, hogy szeretsz-e, hanem az, hogy mikor engeded már el a múltat. Ezt teszi fel Manuel a 4 U-ban.

96.1 Bész FM, Repivel per MB. A romantikus tételmondatunk az az, hogy mindig enyém leszel. BSV és Nagy Bogi alkotása. Amúgy az egészen jól hangzik addig, amíg az illető meg nem hallja, hogy te is ugyanezt mondtad másik háromnak. Tehát ilyen gondolom nem volt nálatok. Always be mine.

96.4 Bills FM, Rappi Pepe R&B, Post Malone nem rejti véka alá, amilyen van. Úgy beszél a vagyontárgyairól, mint hogyha a saját Wikipedia oldaluk lenne.

0: 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
3: Én? Letúj profilkép.
2: Az Óbudai szigeten?
3: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
2: Aurabay.hu.
4: Belépőddel ótis mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
6: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen,

0: 96.4 Bass FM, Rapip App R&B. Szerintem, aki Starboynak hívja magát, annál már az önbizalom nem kopogtat, hanem berúgja az ajtót, leveszi a cipőjét és beköltözik. Na Belánó most megmutatja, hogy milyen, amikor valaki szerényen érkezik, vagy hát van nem. Itt a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Repibap R&B. Vannak azok a típusú emberek, akiknek teljesen mindegy, hogy az érme melyik felére esik, akkor is kimaxolják azt a helyzetet. Ez sem Curtis, és a feldobott érme így.

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile. 96.4 Bass FM. Rap. Hip hop.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet

96.4 Bass FM, Refibab RMB, vigyetek minket magatokkal a munkába, az autóba és a szabadidőtökre is, akár online www.bassfm.hu.

96.1 Bass FM, RMB. Van az a buli, ahol azt mondod, hogy én biztosan nem megyek sehová, aztán másnap rájössz, hogy tényleg nem mentél, csak valaki közben bezárta az ajtót. Maradok bent.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. De jó volt veletek együtt ránézni erre a hétfőre. Holnap is koccanjunk tisztel itt. Engem Faragó Jankának hívnak. A terep már most Breda B.I.A., aki Dessel és Youngfly-jal kezd. Itt lesz az Oh Mama.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak, vagy befektetésnek most a

0: www.kaktuszburkolat.hu.
1: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B, én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb beateket pörgetem, például a You Can Touch This című zenét is, úgyhogy érkezik MC Hammer a 96.4 Biz FM-en. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 96.4 FM Rap Hip Hop R&B. Amikor 2023. decemberében Nicki Minaj droppolta a Pink Friday 2 albumát, bejelentette, hogy már is dolgozik a harmadikon, ami a hatodik stúdióalbuma lesz. Még mindig várat magára, de úgy gondolom, hogy a jó munkához idő kell. Érkezzen most ő Karol G-vel, ez a Tusa a Bissen.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Az a hír járja, hogy a 2027-es Coachella fő headlinere nem más, mint Drake lesz. Azt ő már bejelentette, hogy turnéra fog indulni, úgyhogy szerintem abszolút illene a képbe. Érkezik most ő, ezt tőle a Shebang, a Bissen.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen 6-ig veletek itt az éterben. Elképesztő, hogy repül az idő. 2020-ban droppolta az Internet Mania Lemonade-et. Pörgetem is, úgyhogy érkeznek ők Ganával, Don Toliver-rel és Now-val. Itt a Beast-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Timi szeretne kislányának, Petrának küldeni egy nagy bogi zenét. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, mit szólnátok a BSU-vel közös Always Be Mine című zenéhez. Pörgetem is a 96.4-en.

96.4 BFM, Red Hip Hop, R&B. Designerrel megyünk tovább, aki gospel kórusban kezdte az éneklést. Sokat profitált abból, hogy a zenei alapjait a helyi templomi kórusban szerezte. Érkezik tőle a Panda a 96.4-en.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Rihanna még 2016-ban a Work című zenéjével megszerezte magának a 14. Billboard aranyérmét. Pörgetem a tracket Drake-kel közösen, itt a 96.4.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Prada, Maybach, Lada, Escort, Mama, Teve, Pata. Mindegy, mindegy, csak rap zene legyen és belé kis pénz. Mindegy, mindegy.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Azonnal folytatjuk Rozi kérésére a következő órát, Jude-dal nyitja majd a sötéttel. Itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös

0: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találj

0: Hip-hop, R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a 96.4 Base FM.
2: Base FM.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan örök zöldeket is hozok, mint például a The Next Episode. Érkezik Dr. Dre, Snoop Dogg. Itt a

0: 96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Novemberre várható az új GTA 6 játék megjelenése, bár szerintem ez a dátum még változhat. Annyit tudunk róla, hogy Travis Scott is részt vesz a zenei részében. Még nem tudjuk, hogy milyen formában, de szerintem izgi hír. Érkezik most ő, ez a Goosebumps, Kendrick Lamarral közösen, itt a BFM.
1: I get those goosebumps every time.

0: közlekedés.
1: 96 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Andris írta meg nekünk, hogy a 11. kerületben beállt a Budaörsi út, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe küldök neked egy Bruno Észpak zenét. Ez a Paranoiás, a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

94.6 FM, rap, hip-hop, R&B. Amondó vagyok, hogy Milónak jól állnak a tévés szereplések. Szeretik őt a nézők is, ugyanis bronzéremmel tér haza a reality showból. Pörög a Walmarttól a Playboy a 94.6 FM-en.

96.4 Bass FM Rap, Hip Hop, R&B. West to the east side.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. A következő órát Shinsa és a Bossap indítja majd. Úgyhogy felkészülnek a csajok, mert ő megmondja nekünk a frankót. Itt a 96.4 Beats FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis Autó kölcsönző.
6: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. A 7. kerületben torlódás van az Izabella utcában, úgyhogy se tehetitek, választhatok más útvonalat. Megyünk is tovább a zenével, érkezik a Diaz Menta, ez a méreg, a Bizen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Hiába.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Jól megérdemelt pihenését tölti Dash és Young Fly. Egy ilyen eszméletlen szezon után abszolút kijár nekik. Arról posztoltak, hogy egy nagy óceánjáró

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Csatlakozhatok hozzánk a social médiában. Megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is, Beats FM Hungary néven. Hogy ne maradjatok le az olyan menő zenékről, mint Beethoven-Hofitól a Páncél, nem csak FM-en, online is hallgathatok minket a beatsfm.hu-n. De megyünk is tovább az említett trackkel, a Beats-en.

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsik, hét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Ingrida Bia vagyok, aki most elköszönt tőletek, hiszen ahogy hatott itt az óra, a Revolution átveszi a stúdiót. Dessel és a Vinipóval indít majd, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdv mindenkinek, indulunk méghozzá egy kiváló feldolgozással. Jön Metro Boomin, The Weeknd és 21 Savage, ez pedig Creepin című daluk.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: Pénzközlekedés. Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz méghozzá a 6. kerületben a Révai közben. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pogány indulóval, tőle is egy igazán lendületes dal. Érkezzék Afrobeat című slágere, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

ottani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

96-én BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Én azt gondolom, a következő dalra méltán igaz az, hogy egyszer meghallgatod, és utána tuti dallamtapadásod lesz, egész nap fütyülni fogod vagy dúdolni. Érkeznek BSV-k és Nagy Bogi közös kollabja, ez az Always Be Mine itt a BSFM-en.

94 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Eve és Gwen Stefani nagy klasszikusa a Let Me Blow Your Mind után, két gyönyörű hölgy után, nem azt mondom, hogy gyönyörű férfiak érkeznek, ez speciál nem mondható el a következő srácokról. Az viszont igen, hogy 30 éve töretlenül zúzzák a pályán. Érkezik Magyarország első számú hip-hop csapata, a Gangsta Zoli és a Kártel. Tőlük is pörögjön a jó, a rossz és a Kártel. Itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beats FM-en. Na gyerünk!

Mint Bill Hickok, Pitty Bandit, a Bina Biszki Csempi.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop, RNBA Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok ez alatt az idő alatt üzenni? Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es számon. Doja 2-tel fogunk tovább menni, tőle is szóljon Agora hír című slágere.

0: 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Városligeti Fasorban. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jude Law-val. Tőle is szóljon Sötét című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

down. 96 Bass FM Rap Hip Hop R&B. A folytatásban jöjjön egy nagy party himnusz és egy nagy Bass FM kedvenc. Érkezik Dash, K. Kevin és Young Fly 3-asa és Rollin című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a 96 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 egy Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább K. Kevinnel és LL Juniorral, és érkezik Csavargó című közös daluk itt a kedvenc rádiótokban, a 96 egy Bass FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Glorilla Jeglo című slágere után Burai, GVM és Mish egy dalon belül. Talán sejthetitek, igen, jön Engedj el című slágerük itt a Bass FM-en. Na gyerünk!

Minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

FM. Yeah. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.
1: Lesz itt majd ISZ-om a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. The Weeknd, Playboi Carti és a Madonna hármasa után, ha a nemek arányát nézzük, egy ugyanilyen hármassal megyünk tovább, de most már magyar vizekről. Érkeznek BSV-ék, hozzájuk csatlakozik Nagy Bogi, ez pedig Always Be Mine című slágerük itt a Beast FM-en.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Zárul már a Revolution munkatára Naughty by Nature Hip Hop Parade című klasszikusa után Azáriával, Dash-sel, Bryson Tillerrel és a végén CC-vel. Ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BFM-en. Jó éjszakát, sziasztok! Most már minden

ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Take 10 seconds to 10.

0: R&B. Pesten kívül is. Bsfm.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

Te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint Lefty Ruggiero. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik

0: bsfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Base FM.
1: Mike, yeah.